a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Indult a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. A pápával találkozik a kormányfő. Délutántól többfelé lesz kisebb eső. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, jelentette be a kormányfő. A képviselők Magyar Péter, valamint két korábbi miniszter, a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhatnak a mentelmi bizottság ülése után. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A kormányfő még kedden arra kérte az országgyűlést, hogy függessze fel mentelmi jogát. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Az összeg annak a 16 milliárdnak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a forrásból a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszíroznák a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata a térségi javaslatok összegyűjtése és a stratégia kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el 1-1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának, köztük 12. Pius pápa rádióbeszédének leíratát, amelyben 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltusolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, hogy gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered,

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Fesztivált, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól többfelé esőre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poyák Adrien. Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szentszék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil, és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa, mondta a Medián ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hannendre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi jegybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelőbizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál és egy, az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indítatásúnak nevezte az akciót. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkanta több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Késnek a vonatok a Püspökladány Bihar keresztes vonalon. Reggel Berettyóújfalun történt gázolás. A román határhoz közeli település és Bihar keresztes között szünetel a forgalom. Az utasokat pótlóbuszok szállítják. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18 és 24, késő este 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Tomsis Rudolf kért fel engem először arra, hogy a magyar rádióban készítsünk angol nyelvű felvételeket. Csináltunk néhány Irving Berlin dalt, és ilyen zenésztársakkal, mint Gadó Gábor, Latman Béla, és meg is csinálta a Rudi a GTL triót, ami akkor egy nagyon-nagyon izgalmas formáció volt. Aztán Gadó Gábor elment Párizsba, és volt is néhány koncertünk, ahol csak ámultam és bámultam, hogy a jó sorsom milyen környezetbe pottyantott engem. És azt hiszem, ott döbbentem arra rá, hogy ezt nem lehet csak úgy játékból csinálni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Weisz Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat a mai Jazz Mozaik kezdetén. A szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. A mai mozaik darabkái nem csak autentikus darabkákból állnak, hiszen 15 éves a Jazz Zaj, a Magyar Zeneházában ünnepelnek, illetve az Újbuda Jazz Fesztiválon sem csak jazz érából ismert fellépők lesznek, de éppen 100 évvel ezelőtt született John Coltrane, így természetesen több helyszínen adnak koncertet emléke előtt tisztelegve, és születésnapost is köszöntünk a mai műsorban Borbély Mihály személyében. A Jazz Mozaik kezdetén azonban egy új sorozatról esik szó elsőként. A Modern Art Orchestra teljes bázisát foglalkoztató sorozatról fogunk beszélni. Szeptember 24-én csütörtökön este 19:30-tól és este 9 órától is lesz koncert a BMC Opus Jazz Clubban. Fekete Kovács Kornél trombitást, a Modern Art Orchestra vezetőjét kérdezem. Mao meets the Masters. Hogyan kerülnek szóba a kiváló művészek, mint például Bob Brookmeyer a sorozat első műsorában?
3: Igen, egy vadonatúj koncepció mentén alakítjuk a 26-27-es évadnak a rezidens helyünkön, az Opus Jazz Clubban történő koncertjeit. A koncepció nem más, mint valahogy megpróbáljuk a közönségünket szembesíteni azzal, hogy minden zene valamiből kinő, és azokat az ikonokat próbáljuk leleplezni, akik ránk óriási hatással voltak. Vagy tudatosan, vagy tudat alatt, majd elmondom, mind a kettőre lesz példa. Első alkalommal én vagyok az, aki a saját egyik ikonját fedi fel, tehát most 24-én este Bob Brookmeyer és a saját darabjaim lesznek majd a programban, nagyjából fele-fele arányban. És hogy miért fontos Bob Brookmeyer? Kezdem a végéről. A Bob Brookmeyer saját együttesének az a neve, hogy New Art Orchestra, és akkor az én saját zenekaromnak pedig az a neve, hogy Modern Art Orchestra. Ez valamilyen szinten véletlen egybeesés, de más téren pedig valószínűleg nem véletlen, mert Bob Brookmeyer az a hangszerelő, zeneszerző és fúvós hangszeres ikon, aki azt gondolom, hogy az én kompozícióimra óriási hatással volt, és tulajdonképpen azt is tudom mondani, hogy nagyon széles merítés, és ebben a programban is 4 darabot fogunk tőle játszani, de ezt a 4 darabot próbáltam úgy összeválogatni, hogy azt a spektrumot, amit mondjuk azt, hogy az életművével lefed, azt meg tudjuk mutatni. Különböző korszakokból merítettem, és valahogy számomra is egy abszolút követendő példa volt kezdettől, hogy meg kell tanulni a tradíciót, meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell bánni a jazzzenekarral, vagy hogyan bántak a jazzzenekarral mondjuk a 20-as, 30-as, 40-es években, aztán az 50-es, aztán a 60-as, és akkor valahogy ez az egész Big Band Jazz, ez valahová felnőtt, valahová szerteágazó módon kinőtte magát. És azt gondolom, hogy a Bob Brookmeyernek az életműve az nagyon sok mértékben ebben a fajta kronológiában és a struktúráknak a használatában nagyon-nagyon sok tekintetben hasonlít ahhoz, ahogy én gondolkodom, meg ahogy én fejlődtem. Én is kezdetben teljesen tradicionálisnak mondható hangszereléseket, kompozíciókat próbáltam megfogalmazni, és a kortárs klasszikus zene és a 20. századi zene az egyre tetten érhetőbben lett hallható az én zenémben, épp úgy, mint a Bob Brookmeyernél. És ez a New Art Orchestra, ez tulajdonképpen abszolút vegyíti a jazz tradíciót a 20. századi zenei tradícióval. És ezért gondoltam azt, hogy a sok ikon, akik rám hatással voltak, azok közül az ő munkáit próbálnám meg ezen a koncerten párba állítani a saját darabjaimmal.
2: 2011 óta nincsen köztünk, lehet, hogy buta kérdés, de te találkoztál vele?
3: Nem buta kérdés, de sajnos nem találkoztam vele. Áttételesen az ő tudása az itt van, például nagyon kedves barátom, Szabó Dániel, zongorista, zeneszerző, hangszerelő barátom, ő személyesen is tanult a Bob Brookmeyertől. Tehát ilyen módon van egy kortárs kapcsolódás áttételesen, más tanítványaival is ismerjük egymást egyébként, de sajnos személyesen nem.
2: A teljes Modern Art Orchestra játszik mind a négy alkalommal, mert szerintem az is fontos, hogy elmondjuk a következő állomásokat. Minden hónapban lesz egy, ugye szeptember, október, november, december, jól mondom?
3: Igen, és ahogy a bevezetőben elmondtam, a terveim szerint februártól májusig egy újabb négy epizóddal jelentkezik majd ez a sorozat. De akkor térjünk vissza most az őszre, tehát szeptember 24. A Fekete Kovács Kornél zenéje találkozik Bob Brookmeyer zenéjével, aztán október 21-én pedig nem egy maós szerző, hanem mondjuk így, hogy hozzánk nagyon közel álló zeneszerző gitáros Szabó Illés lesz az, akinek a zenéje Pat Metheny zenéjével fog találkozni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Pat Metheny-t nem hívtuk meg erre az opuszos koncertre, viszont az ő zenéje és Szabó Illés zenéje is hallható lesz majd október 21-én. Majd ezt követő hónapban, november 25-én együttesünk zongoristája Cseke Gábor zenéje találkozik Mária Schneider zenéjével, és a decemberi koncertünk, amely egyébként 15-én lesz decemberben, akkor a kiváló Korb Attila kompozícióit fogjuk majd párba állítani Ted Jones munkáival. Szóval ez lesz a szeptember, október, november, decemberi opusz programunk, mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Választanunk kell egy zenét, Kornél. A te muzsikáid közül vegyünk elő egyet, ami akár a mostani koncerten is hallható?
3: Itt cseng a fülemben a próbák óta egy nagyon főbemászó darab, ez is lesz majd egyébként a műsorunkon. Bob Brookmeyer szerzeményét hallgassuk meg, Ding Dong Ding ez a címe.

0: Idén szeptember 24-e és 26-a között lesz az Új Buda Jazz Fesztivál, ami hagyományosan a kortárs jazz fesztiválja, és az is hagyomány, hogy az A38 hajón és a Fonóban lesznek ezek a koncertek. Fonó igazgatójával, Horváth Lászlóval, és az egyik fellépővel, Novánnal, azaz Novai Gáborral fogunk most beszélgetni. Először Lászlóhoz fordulok, megkérlek, hogy egy pár szóval magáról a fesztiválról beszéljél, hogy ez a kortárs jazz, ez tulajdonképpen mit is jelenthet a mai nap, hiszen például mindjárt a legelső koncerten az A38-on akkor John Coltrane-re fognak emlékezni.
1: Hát igen, szerencsés, ha ekkora időutazást lehet tenni valóban, hogy 100 éve született Coltrane is ráemlékeznek. Örömteli az az együttműködés, az mit az A38 hajó és a Fonó tud megvalósítani. És hát ez egy szerencsés együttállás, hogy mind a két intézmény a 11. kerületben, azaz Új Budán végzi a küldetését, tehát baráti a kapcsolatunk. És örömmel rakjuk össze ezt a kis fesztivált, igazából ez a hangulatokról szól, és azt jelezzük mindig, hogy a jazz az igenis egy fontos irány a mai kortárs Budapesten, vagy a mai kortárs világban, mert ha valahol improvizálnak, ott véletlenül a kiutakat keresik, tehát ez a jazz az számomra folyamatosan válaszkeresés, de véletlenül így volt ez 100 éve is, és nem véletlen például, hogy Erik Truffaz és Barabás Lőrinc is visszajárnak erre a fesztiválra, illetve az A38 hajóra, az ő koncertjükkel ugye nyitjuk meg ezt az eseményt, és mindig kell egy apropót találni, az talán könnyebb kapaszkodó a közönségnek.
0: Novánhoz fordulok, te a Fonóban fogsz fellépni, és ugye a Fonóban most kivételesen csak egy nap lesz, koncert 26-án. Kicsit mutasd be a művészetedet, hiszen igen ritkán hallhatta a Bartók Rádió közönsége, hogy te mivel is foglalkozol, tehát hogy a jazznek melyik ágát képviseled.
2: Én elég egy a jazznek a periférián helyezkedek el, bizonyos értelemben műfajilag nem lehet szerintem besorolni a jazzbe, viszont a gondolkodásmód, meg ahonnan jövök, meg az a szabad hozzáállás, az viszont egyértelműen a jazzből jön, és ez leginkább egy ilyen zongoracentrikus, de különböző ilyen elektronikus hangképekre épülő, ilyen szabad improvizatív zene. Én gyakran ilyen hangfestésnek is fogom fel, gyakorlatilag ilyen vizuálisan képzelem el, hogy mit születik meg, és van benne rengeteg ilyen pszichedelikus hatás, meg különböző népzenei elemekből táplálkozom, meg népzenei hangmintákat használok, és azokból hozok létre valami újat. Minden koncerten más, mert attól függ, kivel kollaborálok, és gyakorlatilag egy ilyen szabad, improvizatív nyelven kommunikálok a többi zenésszel. Most egyedül leszek, és hát leginkább szerintem ilyen meditatívabb hangulatú lesz az este, de folyamatos ilyen felfedezésekkel, meg ilyen újításokkal foglalkozom, vagy mindig új irányokkal.
0: Ha jól értem, elektronikával is foglalkozol, ugye? Tehát, hogy itt ezen a koncerten is lesz. Ilyenkor előre felvett motivumokat is használsz?
2: Van egy-két előre felvett minta, de alapvetően olyan konstrukciókat találok ki, hogy ugyanolyan szabadon tudjak játszani ezekkel ilyen kis mozaik darabokkal, mint a zongorán. Hát egy teljes mértékben live act, szóval minden ott a helyszínen történik, de persze van egy-két ilyen alapkiindulási pont, hogy miből ered, de igen, valami ilyesmi.
0: László, még kérnélek, hogy egy kis kedvet csináljunk a hallgatóknak, hogy kik is lépnek föl ezen a fesztiválon.
1: Ajánlom valóban a mi napunkat, mert két zongorista, tehát Őrik is Botond, akinek a gondolkodása nagyon analóg Novai Gábornak a gondolkodásához, és most pont véletlen az elmúlt napokban az itt elvégzett munkáit néztem át, hogy a Botond úgy a népzenészekkel, táncosokkal, folkénekesekkel megtalálta az együttműködésnek az alapjait, tehát hogy elképesztő az, ahogy ő egy Kodály Műhöz is hozzányúlt, vagy a Csóri családdal együtt dolgozott. Számomra a Őrik is Botond ilyen kis Jarrett minőséget képvisel, és ahhoz képest, hogy milyen fiatal, iszonyatosan szemtelen, hogy ezt így bemeri tolni, és szerintem elképesztő karrier várat rá, hogy következetesen végigviszi ezt az utat. Tudjuk jól, hogy Magyarországról kitörni nagyon nehéz. Ebben az improvizatív műfajban netán el kell költözni a világ másik felére, hogy jobban odafigyeljünk, de én benne is megtaláltam már ezt az értéket, hogy tulajdonképpen itt a helye a Fonóban bármely projektjének. És akkor a Fonó szeret lehetőséget adni a fiataloknak, Deli Victoria, a Balla Maria formációjával először fog föllépni. A könnyű zene és a jazz, páratlan lüktetések, súlyos basszus menetek, ezzel ajánljuk ezt a formációt, tehát hogy a Fonónak fontos, hogy mindig az újdonság erejével hozzon, vagy tudjon bemutatni produkciókat. Az Új Buda Jazz is ezt az irányt szolgálja.
0: A hallgatóinknak kevcsinálásként én úgy gondolom, hogy Nován egyik felvételét hallgassuk. Készült már?
2: Készült, de sokféle. Leginkább a élőkoncerteket szoktam felvenni, mert mindegyik olyan, mintha egy ilyen másik világ lenne. És van egy-két ilyen album is, amit itt a Fonóban is vettünk fel, meg élőkoncert felvétel. Lehet, hogy abból küldök egy mintát.

0: Idén Bartók rádiózenei díjazott volt Borbé Mihály, Kossuth Díjas klarinétos és szaxofonművész, a Babos Jazz előadói díjat kapta, a napokban ünnepli 70. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Szeptember 29-én, tehát jövő hét kedden a Zeneakadémia Solti termében 19 órától kezdődik az ünnepi koncertje. A vendégekről, a helyszínről is kérdeztem, de először az iránt érdeklődtem, hogy ez a hivatalos születésnapi koncert.
1: Tulajdonképpen igen, februárban volt egy hangverseny, aminek ez volt szintén az apropója a MIPA-ban, a Fesztiválszínházban, a jazz sorozat keretében, és most ez a Zeneakadémia, ami második otthonom, hisz itt is tanultam valamikor, illetve a jazz-tanz szak, amikor még oda jártam, még nem oda tartozott, de hát aztán nagyon hamarosan a főiskolához, illetve a Zeneakadémiához társult. Tehát ilyen értelemben 44-5 éve meghatározó helyszíne az életemnek, akár mint ugye egykori növendék, aztán pedig mint tanár, és amikor Bacsó Kristóf javasolta, hogy az a sorozat, amit a Zeneakadémia kínált, ugye van egy sorozat, amelynek keretében jazzkoncertek vannak, és ez a jazz műfaja megjelenik, kérdezte Kristóf, hogy van-e kedvem ehhez a fajta koncerthez, és mondtam, hogy igen, és rögtön be is ugrott az az ötlet, hogy akkor legyen egy olyan koncert a sokféle irányú zenei tevékenységemben legyen egy olyan fókuszú koncert, amely a zeneakadémiai múltamra, jelenemre összpontosít. Ez azt jelenti, hogy volt tanítványok lesznek, kollégák, illetve olyanok, akik tanítványaim esetleg nem voltak, de szintén szorosan kötődnek, hisz ott végeztek, és a mai napig is mondjuk hivatkozunk arra, hogy ott végeztek. Mondom is a vendégeket, mert tényleg nehéz volt kiválasztani, és annyi ragyogó kollégám és volt növendékem is van. A szaxofonra összpontosítunk, Ávéd János, Bacsó Kristóf és Dres Mihály, illetve Elek István, aki ma is szaxofon tanári kollégám. Ugye Ávéd János és Bacsó Kristóf egykori növendékeim, Kristóf ma már a tanszékvezető, és nagyon szép zenei és emberi pillanatok jutnak eszembe valamennyiükről. Tehát az például, hogy Elek Istvánnal közel 30 éve tandemben oktatjuk a szaxofonosokat, ez egy olyan szép munkakapcsolat, és soha semmilyen rivalizás vagy olyan fajta dolog nem árnyékolt abban, ami nagyon sokszor jellemző a zenei oktatásban, hogy én növendékem, te növendéked, vagy valami ilyesmi. Nálunk ez nagyon egészségesen és jó munkalégkörben folyik. Most már ugye Bacsó Kristóf is bekapcsolódott, tehát most már tulajdonképpen hárman tanítunk jazz szaxofont, illetve hát zenekari gyakorlat és más tárgyak is vannak a kezünkben, de az a lényeg, hogy a szaxofon van fókuszba. Ugye Dres Mihály régi harcos társam, aki egyébként előtt járt a jazz tanszékre, és ugye közös zenekarunk is van. Nyilvánvaló volt, hogy ő nem kihagyható ebből a névsorból, és örülök, hogy ő is el tudta vállalni a felkérést. A tulajdonképpen házigazdaritmus szekció a Borbé műhely tagjai lesznek, Gészabó Hunor a doboknál, Tálas Áron zongorán, illetve egy-két számba ő dobolni is fog, és Horváth Balázs lesz a bőgön, de hát az nem jelenti azt, hogy zongoristák, akikkel szoros kapcsolatom van, ne lennének majd vendégek. Binder Károly teljesen természetes, ő régi barátom, nagyon sok lemezt csináltunk együtt, és egyébként ő volt korábban a tanszékvezető is, és természetesen Szabó Dániel is ott lesz, aki régen a zenekarom tagja volt több mint 10 évig. Számos lemezt csináltunk, és sokat szerepeltünk együtt, és mostanában megint egyre szorosabb a kapcsolat közöttünk. És hát egy különleges hangszer is lesz, ami persze manapság már nem olyan különleges, a cimbalom. Lukács Miklós, ő az egyetlen kakukktojás, hisz cimbalmon nem lehet még végezni a jazz tanszakon, de hát ő is nagyon szorosan kötődik, sőt, terve van, hogy majd jazz cimbalom szak is beindul az oktatásban. Arra gondoltam, hogy ő is annyira szorosan kapcsolódik, egyrészt hozzám meg az intézményhez is, egyébként tehát a Zeneakadémiához ő is itt végzett klasszikus cimbalmon, de már abban az időben is nagyon sokoldalú volt, tehát ő személyében is képvisel valami olyan dolgot, ami azt hiszem, hogy Liszthez méltó, tehát hogy a klasszikus zene, a népzene, és ő ugye a roma zenei hagyományokat is viszi tovább, és a napjaink kortárs zené és a jazz egyaránt ott van a játékában, tehát azt hiszem, hogy ha a Zeneakadémiát jellemezni akarjuk, akkor ezen a koncerten ilyen értelemben az ő jelenlét léte is egy szimbolikus túl azon, hogy egy ragyogó hangszeres. És még egy javaslatom volt, és Kristóf örült is ennek, hogy növendékeim is szerepeljenek, mégpedig egy darabot írok számukra. Tehát ez egy tulajdonképpen, most azt nem merem mondani, hogy ősbemutató, mert régebbi darabjaimból csinálok egy új verziót, tehát egy ráadásul ugye 7 fúvos lesz, azért nem mondom, hogy 7 szaxofonos, mert lesz hangszeresbe klarinét és basszus klarinét is, különleges hangszínek fognak megjelenni, tehát a jelenlegi aktív szaxofonos növendékek is fel fognak lépni. Hát ők akik majd viszik tovább a zászlót és azt a fajta szellemiséget, ami azt hiszem fontos a tanári hivatásban.
0: Borbély Mihálynak sok boldog születésnapot kívánok, és a hó elején beszélgettünk, és tudom, hogy a nagy koncert után készülsz külföldre, és megígértük a hallgatóknak, hogy erről is kérdezlek pár szóban.
1: Igen, hát ez a legtávolabbi útunk a zenekarral. Kelet-Ázsiába vezet, Kínában lesz két koncertünk, Pekingben és egy másik városban is, illetve Szöulban, valamint a fő-fő koncert, ami miatt kiutazunk, az a Jarazum Jazz Festival, ami a világ egyik legnagyobb eseménye, márhogy jazz eseménye. Napi több tízezer koncertlátogató fordul meg, úgyhogy ez egy különleges kihívás számunkra, és nagyon várjuk ezt az utat.
0: Borbély Mihály nagyon sok formációban játszik, a világ minden pontján voltatok már. Neked mit tesz egy ilyen lehetőség?
1: Mindig nagy érdeklődéssel utazom, tehát azért szeretek utazni, mert hát ahogy szokták is mondani, szinte már közhely, hogy embereket, kultúrákat ismer meg az ember, de ez nálam mindig hagy zenei lenyomatot is, ami nem direkt, tehát nem hiszem, hogy én majd egy China Suite-et vagy valami ilyesmit fogok írni, hanem egyszerűen az a fajta zenei gondolkodás, ami az adott kultúrára jellemző, az felfrissíti az én ihletemet, azokat a forrásokat, amelyek dolgoznak benne, amikor akár komponálok, akár muzsikálok. Nagyon sokszor készülök is erre, olyan értelemben, hogy jobban figyelem az adott ország kultúráját, zenéjét, az ősi tradíciókat, és hogy most mit kezdenek azok a régi zenei forrásokkal, amelyek mondjuk őket meghatározzák 2026-ban, ahogy mi tudjuk, hogy akár a magyar vagy a Kárpát-medencei népzene, vagy Liszt, vagy Kodály, vagy Bartók öröksége itt van a zenénkben. Ezt nagyon sokszor érdekes módon tapasztalja meg az ember, és természetesen abba a zenei közegbe, amit jazznek hívunk, és ami már egyre színesebb és úgymond egyre áttekinthetetlenebb, hogy mi minden fér bele manapság a jazz kategóriájába. Ott ezek a hangok számomra nagyon fontosak. Tehát amikor meghalok valakit, és azt mondom, hogy ő a világ ennek vagy annak a részéről jön, az nagyon érdekel engem. Amikor azt hallom, hogy igen, ez egy ilyen mainstream, és nem tudom megmondani, hogy ez New Yorki, vagy belgrádi, vagy nem tudom én, indiai előadó, mert annyira az a fajta hangzás jön le a zenéből, ami a világon mindenhol egyet jelent, az számomra kevésbé érdekes, mert azt szeretem keresni a zenében, hogy mi az az egyéniség, mi az a forrás, ami az ő játékát meghatározza.
0: És akkor a Szentendrei Jazz Club nélküled indul el?
1: Nem, most kivételesen nem a hónap első kedjén fog indulni, mivel október 6-án nem leszünk itthon, az első kedden. Volt már olyan év, amikor szeptemberben indult a Jazz Club, de most a Szentendrei éjjel-nappal fesztivál keretében augusztus 30-án játszottunk, tehát nyilvánvaló volt, hogy két nap múlva nem indítjuk el a Jazz Clubot, annyira közel volt, tehát októberi indulás lesz. A második kedden fogjuk beindítani az évadot, október 13-án lesz az első Jazz Clubunk. Egy különleges koncepció jegyében telik az idei év, amelynek fókuszában olyan előadók lesznek, ahol meghatározó a női hang. Most azért mondom, mert lesz, hogy női előadók lesznek a vendégeink, viszont lesz, amikor házaspárok. A feleség ugye jazzmuzsikus, és a férje is esetleg az ilyen is lesz. Tehát például erre tudom mondani, mert ősszel az egyik alkalom az övéké lesz, Strauss Eszter futbolista, szakszofonos, és Vörös László zongorista lesz a vendégünk. Aztán Jasna Jovicevic, aki valamikor növendékem volt a jazz tanszéken, aki vajdasági származású, itt tanult, de aztán Kanadában és Amerikában is hosszú időt töltött el kint, ösztöndíjjal lemezeket csinált, és doktori fokozatot is szerzett. Nagyon különleges, azt hiszem, az ő játékmódja, és nagyon érdekes zenei irányokat fedezett fel, tehát ők lesznek az őszi sorozat vendégei.
0: Kanyarodjunk vissza a születésnapi koncertethez a zeneválasztás miatt?
1: Lehet, legyen egy lendületes szám, ami mutatja azt, hogy 70 éves korban is szeretek lendületes zenéket játszani. A Se baj, rózsám című darabot javaslom.

0: Nem csak egy eseményről fogok beszélgetni Tóth Viktorral, a szaxofonossal, ugyanis nem régen érkezett vissza Kínából, szeptember 25-én pénteke 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel a Harmonia Jazz műhely meghívására, úgyhogy Coltrane ugye ezen a napon megkerülhetetlen. De először arra kérlek, hogy egy kicsit foglald össze, hogy mi történt veled Kínában.
1: Ez egy nagyon érdekes kis periódus volt. Most másodszor kaptam meghívást Pekingbe a Magyar Intézet szervezésében egy koncertre. Ez is egy nagyon különleges alkalom volt. Szerintem egy elég rendhagyó koncerttel utazhattam el. Ugyanis van egy olyan koncertem, ahol főzök a vendégeknek. Kulináris élvezetek, ezt szolgálom fel, és közben a hátterét mesélem az egész élménynek, és közben játszom. Tehát ez egy rendhagyó szólókoncert. Ebből két verzió van. Én az indiai fűszer és ízeknek, hát persze aztán a kultúrának nagy követője vagyok. Úgyhogy van egy ilyen este, amikor indiait főzök, és beszélek a fűszerek eszenciális, szakrális mi voltáról, és hát párhuzamba hozom a jazz csodáival. És erről muzsikálok, de most Kínában felkértek, hogy inkább a magyaros ízekről meséljek, úgyhogy a puszták világáról hoztam kompozíciókat, és magyaros ételt főztem nekik. Ami nagyon vicces volt, hogy Pekingben egy teljes kínai közönség a vajdasági ízeket kóstolgatja, és akkor beleszeretnek végül is mégiscsak, hogy milyen jó magyar konyha. Úgyhogy ez egy izgalmas est volt a számomra is, meg az ő számukra is úgy láttam.
0: 25-i a legközelebbi koncerted?
1: Igen, 25-én John Coltrane, hát saxophone giant emlékét fogjuk feleleveníteni. Coltrane ugye most e héten, 23-án fogja betölteni születésének 100. évfordulóját, és a Harmonia Jazz műhely felkérésére összeállítottunk egy zenekart, igazából ők állították össze. Nagyszerű kollégákkal fogjuk a Coltrane hagyatékot feleleveníteni.
0: Ez mit jelent? Külön Coltrane műsor lesz?
1: Igen, hát ez egy 100%-ig Coltrane műsor lesz. Három szaxofonost kértek föl, Balogh Mátét a fiatal generációból, Molnár Sándort, hát a középgenerációból. Én nem tudom, hogy én már az öreg generációba tartozom, de csak nem, de talán én leszek ott a rangidős, és Coltrane számokból válogattunk, lesznek kvartett felállások, tehát minden szaxofonos a ritmus szekcióval maga is fog kvartettben is játszani, lesznek szextettek is, tehát a három szaxofonos együtt is játszik, és lesznek kvintettek is, úgyhogy egy nagyon színes műsort próbáltunk össze. Mindegyünknek, mindegyik szaxofonosnak szívügye John Coltrane muzsikája, de azt gondolom, hogy mondjuk minden szaxofonosnak, aki ezzel foglalkozik, valahogy egy megkerülhetetlen alapember. Ugye hát a technikai invenciók, a hihetetlen zeneelméleti koncepciók, amit Coltrane álmodott meg és valósított meg, és játszott utánozhatatlanul, mindegyünknek egy nagy tananyag volt, és egy nagy lelki vonzódás, azt gondolom, ennek a három szaxofonosnak a Coltrane örökséggel foglalkozni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy felkértek erre az emlékkoncertre. Nekem nagyon fontos a jazzben a tradíció. Pár évvel ezelőtt, amikor Charlie Parker Bird születésnapja volt, ugyanígy centenárium, azon is játszhattam, és ez is egy nagy élmény volt, hogy a bebop örökséget elővehetjük, és hát 2023-ban, meg 2026-ban ez egy érvényes dolog, és érdekli az embereket, hogy hogyan is játszottak 100 éve a mesterek, és mit alkottak.
0: Ez ugye a Molnár Tóth Balogh Sextet. A ritmus szekciót nem mondtuk, hogy Egri Junior lesz a zongorista, Barca Horváth József a bőgős és Fazekas Tamás dobol. Ebben a formációban egyébként ti játszotok együtt?
1: Sosem játszottunk még együtt. A zenekarból több tagot nem is ismertem a fiatalok közül, úgyhogy Mátéval is most ismerkedtem meg, Fazekas Tomival is, Barca Józsival sokat játszottam. Molnár Sanyi, meg talán úgy lehet mondani, hogy egyfajta mentora vagyok. A fiatal szárnypróbálgató korszakában, a Lamantinban többször is volt növendékem, még a jazz tanszak előtt, úgyhogy nagy barátság fűz hozzá, és örülök, hogy együtt játszunk.
0: Ez ugye egy nagy falat, szeptember 25-én pénteken 20 órától a Budapest Jazz Clubban, de utána is lesznek, mondhatjuk, hogy különleges előadásaid, koncertjeid?
1: Igen, azt gondolom, hogy igen, mert valahogy én egy ilyen nyughatatlan, nem tudom, kereső vagyok. Próbálom a zenét sok oldalról megközelíteni. Egyrészt abból a, nem tudom, törekvésből, hogy én sem unjam, amit csinálok, hanem felizgatott állapotban kell ilyen kreatív módon hozzáállni. Másrészt meg van bennem egy ilyen közönség segítő, a jazz a közönséget közelebb hozó törekvés, egyfajta jazz simogató. Vannak olyan koncertjeim is, amikor felnőtt laikus közönségnek mesélek a jazzről, az ennek a koncertsorozatnak a cím, hogy könnyen érthető jazz, akkor egyfajta YouTube diszkó keretein belül a jazz felvételeket magyarázom, és magam is szaxofonozom, a belső kommunikációs csatornákról mesélek, a történelmi háttérről, meg azokról a hát szent titkokról, amikkel a nagy mesterek, Coltrane, vagy Monk, vagy Bird, vagy a nagy Giant-ek foglalkoztak. Odáig terjesztettem ki ezt a fajta jazz simogató közönséggel, jazz megkedveltető dolgot, hogy már az Obukba is eljutottam. Van gyerekműsorom is, és ezt lehet majd látni 30-án a Magyar Népmese napján. Ugyanis ebben a műsorban a jól ismert, közismert magyar népmesék rajzfilmét nézzük meg a gyerekekkel, de rendhagyó módon, mert egy hangszer bemutató után megnyitán áttárgyaltuk a hihetetlen mély értelmű magyar népmeséknek a történetét. Ezután némafilmként nézzük meg a meséket, és én jazzt improvizálok a magyar népmesékhez, ami elég rendhagyónak tűnik, és talán meg is ijedhet valaki ettől, hogy a magyar népmesék, valaki jazz fúj, de a gyerekek olyan nyitottak, hogy ezzel semmi probléma nincs, és ahogy ők mondják, ez még vagányabb, mint az eredeti. Úgyhogy nagy buli szokott lenni, és várom, ez lesz 30-án. Úgyhogy a gyerekekkel tudunk találkozni, és egy kicsit szabadabban látni a dolgokat, a kockosságtól eltávolodni, és szabadon, nem tudom, örülni a pillanatnak. Ez a törekvés.
0: Utána mit csinálsz? Most szeptember eleje van, új évad, úgy látom, hogy ez neked azért beindult.
1: Igen, valahogy egy olyan, nem tudom, az aszályos időszak után most majd jönnek biztos a nedvesebb napok is, és ott a koncertekből is több van. Egy turnéra indulunk a Tercettem, mert ott Viktor Tercett, Hodek Dávid régi barátom, zenésztársam és Orbán György társaságában. Egy 4 koncertes kis turnéval indul az október. Az első állomása a Fonó Budai Zeneházban lesz, ahol ugyancsak a Coltrane repertoárt fogjuk, de immár a Tercett formációban, trióban előadni. 2-án a Jédermann kávézóban, 3-án az Are You Free nevezetű jazzfesztiválon Dunaszerdahelyen, és 4-én pedig Grazban egy jazzklubban fogjuk ezt a turnét végezni, úgyhogy a Coltrane örökség az nagyon itt lesz a levegőben az elkövetkezendő időkben.
0: Már csak egyetlen kérdésre maradt időnk, te is Coltrane muzsikát választasz?
1: Hát szerintem igen, ezzel tartozunk a mester örökségének. Az egyik legkedvesebb Coltrane lemezem a Crescent, és erről a Wise One című számot szeretném mondani.

0: Az öttagú Coltrane Legacy jazz formációt Orbán György bőgős hívta életre Coltrane halálának 40. évfordulójára, akkor döntött úgy, hogy a szaxofonos örökségét oly módon ápolja a legméltóbban, hogy egy kizárólag Coltrane művekből álló repertoárt játszó zenekart hoz létre fiatal tehetségekből. A BMC Opus Jazz Clubban most szombaton 20 órától lép fel a Coltrane Legacy, a koncert címe nem véletlenül The 100th Birthday, azaz 100. születésnap. A formáció zongoristáját, Olá Krisztiánt kérdezem az eseménnyel kapcsolatban. Elsősorban az érdekel, hogy amióta együtt játszotok, ugyanazok a tagok?
1: Így van. 2017-ben alakult a zenekar. Eleinte 5 tagú volt ez a formáció, és 2 évvel később csatlakozott öcsém, ifjabb Olá Kálmán szaxofonon. Hát így 6 tagúra bővült a formáció, de az alapító 5 tag az stabilan maradt a zenekar.
0: Maradt az a koncepció is, hogy csak és kizárólag Coltrane-hez köthető témákat játszotok?
1: Azt mondom, hogy 80%-ban igen. Néhány évvel ezelőtt elkészítettük az első albumunkat, mely azt a címet kapta, hogy Nairobi, és ezen az albumon, tehát nagyjából stimmel az arányszabály, 80%-ban Coltrane hangszerelések szerepelnek. Ezt fontosnak tartottuk, hogy bár Coltrane szerzeményeket játszunk, ezeket olyan hangszerelésekben játsszuk, melyeket mi készítünk. Ezeket javarészt én jegyzem, mint hangszerelések, amivel egy picit mai kontextust tudunk adni a mester kompozícióinak, illetve az is egy szempont volt, hogy Coltrane szerzeményei leginkább kvártetre, egy szólistára, a saját kvártetjére íródtak, ez pedig egy eleinte 2 és most már 3 fúvós felvonultató formáció, tehát jól veszi ki magát, hogyha ezek a témák bizonyos hangszerelésben szólalnak meg. És emellé úgy gondoltuk Orbán György és én, hogy egy-egy saját szerzeménnyel szeretnénk tisztelegni a mester előtt, melyben természetesen benne van az a fajta zenei millió, amiből mi jövünk, az a fajta jazz millió, amiben felnőttünk, de a kompozíció tekintetében nagyon erősen utal Coltrane örökségére.
0: A ritmus szekciót ugye ti alkotjátok, Olá Krisztián zongorán játszik, Orbán György a bőgős, Lakatos Pecek András dobol, és 3 fúvós van, Szosszó Lakatos Sándor altszaxofonon játszik, Molnár Sándor tenorszaxofonon, ifjabb Olá Kálmán pedig szaxofonon, a szeptember 26-i szombaton 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban rendezett koncerten. Ők elosztják egymás között a szólókat?
1: Hát ugye pont erre utaltam az előző válaszban, hogy itt gyakorlatilag meg van hangszerelve a zenei anyag szextetre, tehát pontosan ki van találva, hogy pontosan ki milyen szólamot játszik, és hogy ezek a szólamok milyen viszonyban vannak egymással. Tehát ilyen módon ez egy picit túlmutat azon a fajta Coltrane-i játékmódon és hagyományon, mi szerint ugye van egy viszonylag egyszerűbb, de zseniálisan megkomponált téma, és utána az improvizációban csúcsosodik ki az egész kompozíció. Ezt mi is megtartjuk, tehát itt is ugye a darabok lényegi csúcspontja az mind az improvizációs szakaszban dől el, viszont a témákban, illetve formailag vannak olyan kitalált és meghangszerelt elemek, melyek egy picit színesítik és picit jobban mai kontextusba helyezik ezeket a műveket.
0: A szombati koncert ugye a 100. születésnap előtt tiszteleg. Ez azt jelenti, hogy best of-ot játszotok? Mivel készültök?
1: Készültünk időközben egy új anyaggal, amiben vannak újabb Coltrane hangszerelések, melyeket eddig nem játszottunk, és helyet kapott benne egy új Orbán György kompozíció is, illetve a tervek szerint az első részben Coltrane, hát azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hatású egyik főművét fogjuk eljátszani, a Love Supreme-et, amelyre 2 évvel ezelőtt készítettem egy hangszerelést, illetve talán arra már használhatjuk azt a szót, hogy átdolgozás, hiszen ott az egész suite formáját tekintve viszonylag egy picit több a megírt rész talán.
0: Ez azt is jelenti, hogy akár a lemezetekről is játszotok, és az új szerzemények is helyet kapnak a koncertrepertoáriában.
1: Azt gondolom, hogy ezen a koncerten olyan átdolgozások és olyan kompozíciók fognak helyet kapni, melyek az első lemez óta születtek meg, tehát új anyagot fog hallani a kedves közönség.
0: Olá Krisztiánnak köszönöm, már csak arra kérlek, hogy konferáld fel a zenét, amit meghallgatunk.
1: Szerintem hallgassuk meg Orbán György szerzeményét a már emlegetett első albumunkról, tehát a Nairobi című albumról, a címadó kompozíció Nairobi.

0: 15 éves a jazz zaj. A sokrétű működését bemutató program egész nap tart, szeptember 25-én pénteken a Magyar Zeneházában. Két workshop, egy kiállítás megnyitó, 4 nem frontális koncert lesz, a free jazz, a klasszikus, a kísérleti, a kortárs és a népzene területeit érintve. Délután 1 órától kezdődik az esemény, a kurátorok, szervezők, ötletgazdák Rubik Ernő, Pap Zoltán és Tóth Máté. Közülük Pap Zoltánnal, Pazóval és Rubik Ernővel volt lehetőségem beszélgetni. Először Rubik Ernőt kértem, hogy foglalja össze, hogy mi is az a jazz zaj.
1: A jazz zaj az improvizációval foglalkozik, és azzal, hogy olyan zenéket juttassunk el a közönséghez, amiben a figyelem a legfontosabb, és nem feltétlenül a különböző zenei hivatkozások. Tehát arra törekszünk, hogy ami ott történik, az jelen idejű zene legyen, ahol a zenészek úgymond a saját hangjaikat játsszák. És így az évek során azt vettük észre, hogy így veszik a lapot, és szinte, mintha a közönség minden tagja egy-egy kis zeneszerző lenne, úgy figyelnek. Persze mindenkinek más a története, hogy figyel, de ez az alkotó figyelem, ez egy nagyon fontos összetevője annak, amit csinálunk. Ez a helyzet, hogy a nézők tudják, hogy itt nem feltétlenül olyan fog megszólalni, ami mondjuk a vacsorájuk elfogyasztása mellé egy alkalmas zene, hanem egy nagyobb, intenzívebb figyelmet követő dolog, de mégis laza környezetben, mert bevihetik a sört, mondjuk nem úgy, mint a Zeneakadémián egy komoly zenei koncertre. Tehát, hogy egyszerre van egy lazaság, közvetlenség, de közben egy maximális koncentráció és figyelem. Tehát azáltal, hogy ezt így a nézőink lassacskán így elkezdték érteni, illetve várni, ezáltal a zenészek számára is egy nagyon izgalmas helyzet lett így a jazzzajban szerepelni. Sokszor a mi szerepünk ebben az volt, hogy kontextust teremtsünk, és a komfortzónájukból egy picit kijebb mozdítsuk őket. Például még a kezdetekben jazzzenészek együtt játszanak élő elektronikát használó zenésszel, az még szokatlanabb volt, még 2011-ben. A zenészek is ebben meglátták a lehetőséget, és ugye, hogy a mi szerepünk ebben tulajdonképpen néha csak abban állt, hogy kiket hívunk meg, hogy játszanak együtt. És ez új utakat nyitott meg valószínűleg a zenészeknél is, akiket amúgy is érdekelte ez, vagy aki azt gondolta, hogy hát ilyet ki szeretne hallgatni, az így csodálkozva látta, hogy a nézők erre itt kíváncsiak, és sok-sok nagy füllel ülnek ott, és nem azt várják, hogy az szóljon, amit már hallottak.
0: Rubik Ernő után Pap Zoltához, Pazóhoz fordultam a kérdéssel.
2: Amit a közönség lát belőlünk, az tulajdonképpen az, hogy koncerteket szervezünk. Olyan koncerteket szervezünk, ahol igyekszünk megőrizni azt, hogy legyen valami váratlan a helyzetben. Az a legegyszerűbb, hogyha a zenészek nem ismerik egymást, és ott találkoznak a helyszínen. Nyilvánvalóan kis ország vagyunk, kis zenei piaccal, azért 15 év alatt már, aki improvizációval foglalkozik, az jó esetben már találkozott a másikkal. Elég sokat dolgozunk azon, hogy az új generációk is belépjenek ebbe a körbe. Lehetnek fiatal elektronikus zenészek, lehetnek éppen jazztanszak hallgatók, vagy frissen végzettek, vagy zeneakadémisták, és akkor emiatt azért mindig van újdonság.
0: Szervezés oldaláról oda kellett figyelni, hogy maguk a formációk hogyan álljanak fel?
2: Ebben egy kimondatlan munkamegosztás alakult ki Ernővel. Ő azért zenészfüllel figyel. A személyekben pedig nagyon komolyan gondolkodunk mindig, hogy milyen felállásból lehet a legizgalmasabb helyzetet kihozni. Ebben Ernő egy kicsit troll, tehát ő szereti provokálni a zenészeket, és lehetőleg olyan műfajokat, vagy olyan hátterű zenészeket keverni, akik egyébként valószínűleg nem találkoznának. Én elsősorban közönség szemével nézem ugyanezt a helyzetet, tehát ha úgy érzem, hogy túl sok a jazzzenész, vagy a közönség nagyobb súllyal van a jazzisták között, akkor figyelek arra, hogy mondjuk legyen egy rockzenész is, egy népzenész, vagy az elektronikus zenéből valaki. Tehát én inkább a műfajokra vagyok érzékeny, Ernő pedig inkább a hangszerelésre. Igen, most a Jazz Mozaik műsorban vagyunk, tehát nyilván a jazz szempontjából nézzük a dolgokat, amiben ugye nagyon fontos az improvizáció, és valóban a zenészeink nagy része ebből a háttérből érkezik, de az az igazság, hogy azért egyik legfőbb küldetésünk, hogy a műfajokat egy picit tegyük félre, és ami összeköt, az összezenészt összeköti, az most a rögtönzés, az improvizáció, a pillanat, és hagyjuk, hogy ki milyen háttérrel érkezik. És azért ez a 15 év alatt nagyon-nagyon sokat változott. Például az utóbbi időben egyre több klasszikus zenei hátterű zenész jelent meg, akik próbálják

0: képességbe kapcsolódni, hogyha a figyelem megvan egyébként, és ott van a láng, a motiváció, meg a jelenlét.
1: Forduljunk is rá konkrétan, hogy most hány ember fér bele ebbe a 15 éves szülinapba?
0: 28. 28, de nem tudtuk visszafogni magunkat, és így szerettük volna a jazzzajnak minden árnyalatát megmutatni, amit csak így egy napba belefér. Például az első fellépő kvartett, a Grencsó, Benkő, Mákó kis kvartett, még nem játszott így együtt, de hasonló felállásban már igen. A második, a Quadrilateral Sound Exchange, ami egy ilyen visegrádi országokból egy-egy zenészt felkértünk, ez egy ilyen kivételes projektünk volt 2 évvel ezelőtt. Magyar részről Gyárfás Attila képviselteti magát benne, de Paulina Ovcserek szaxofonozik, Daniel Kordik moduláris analóg szintetizátoron játszik, a klasszikus zené életből is kicsit ismerhető, Ian Mikiska viola da gamba játszik és erősített banjón. Aztán lesz a BIO, a Budapest Improvisers Orchestra, amiben jó magam is játszom. Eredetileg 9 fős ez a improvizáló és nyitott kortárs avantgárd műveket is játszó zenekar, de most 17 főre bővítettük, mert a Sonus Cordis vonós négyest is meghívtuk. Van egy közös tagunk, Krulik Eszter.
1: Azért álljon meg a mellettet, hogy vonós négyes nem tud csak úgy improvizálni.
0: Hát egyébként ebből a szempontból ez egy különleges vonós négyes. Volt már egy korábbi projektünk velük, ahol egy Mozart divertimentót dolgoztunk fel, vagy tulajdonképpen találtárgyként kezelve zajzenei közegben improvizáltattuk őket, vagy tehát felkértük, hogy játszanak. Felcsendültek az eredeti Mozart hangok is, de nem úgy, ahogy az a kottában le van írva. Ott még csatlakozott hozzájuk pár zenész, és akkor ennek a mostani biós koncertnek ez adta végül is az ötletét. Most Purcell anyaggal dolgozunk hasonlóképpen. A bióval tehát szabadon is improvizálunk, és bizonyos játékszabályok mentén, amiket részben én dolgozok ki, részben a próbán közösen kialakítjuk, illetve Ajtai Péter is hozzá fog járulni ehhez a dologhoz, aki szintén alapító tagja a biónak.
1: Nézzük tovább, még van fellépő.
0: És hát az utolsó fellépő aznap, az egy csöppet elektronikusabb hangzású lesz. Az is egy variációja egy korábbi jazzzaj által felkért formációnak, Német András és Bertók Marci, Tekerő Lant és moduláris elektronika duója, amihez most Porteleki Áron is csatlakozik dobon és Népi Brácsán.
1: Nem tudom, hogy bármelyikőtök tud-e mondani olyat, ami esetleg a hangulatát, vagy amit elmondtatok, azt egy kicsit alátámasztja.
2: Rengeteg felvételünk van. Egyetlen egy olyan koncert lesz a Zeneházás Jazzzaj 15 eseményen, aminek a felállását már hallhattuk korábban. Az összes többi az igazából ott a helyszínen áll össze. Ez az egy, ez pedig a Ernő által is említett QS-e, a nemzetközi projektünk, aminek már tulajdonképpen 4 koncert rögzítésre került, és ez lesz az 5. Úgyhogy egy 2 évvel ezelőtti 2022-es tavaszi poznani koncertből hallhatunk egy részletet.

Egyéb programok: Erik Trüfáz és Barabás Lőrinc, aki most már csak Barabás néven fut, Beyond Any Definition, Coltrane 100 címmel ad koncertet, most csütörtökön az A38 hajón 7:30-tól. Pénteken a Danubia zenekarral, Hámori Máté vezényletével és a Tálas Áron trió közreműködésével a Várker Bazár rendezvénytermében lesz különleges koncert, Mozart X Jazz címmel. Orbai Lilla a BMC Opus Jazz klubjában lép fel szeptember 25-én 8 órától, a Vintage Dolls szombaton a Zeneakadémia Solti György kamaratermében koncertezik este 7-től, és végül, de nem utolsó sorban, Binder Károly triójával a Fugában pénteken 18 órától és a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában koncertezik. Az utóbbi esemény címe Cédrusok illata, ez a szerzői estje. Binder Károly, Fónai Tibor és Hidász Tamás alkotják a triót, de Szőke Nikoletta, Juhász Gábor, Rávéd János és Fekete Kovács Kornél is a vendégük lesz.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, közvetlen munkatársam Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénártot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. A Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól többfelé számíthatunk esőre. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességi tanácsülése előtt arra emlékeztetett, hogy az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá hazánk kapcsolata, az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Baka András a digitalizációs úttörőnek számító Észtország elnökével, Alar Karisszal az ágazat jövőbeni lehetőségeiről is beszélt. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucseva megyében csapódott be, senki sem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légitámadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki a Szíriából. Ma sem nyitott ki a római Kolosszeum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát. Az időjárásról. Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is lehet. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható. Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Még erősebb a történet, mivel ott abban a helyben, ahol te éppen beülsz egy koncertre, akkor születik. Az improvizáció miatt. Tehát ez ismételhetetlen. Még egy kortárs zenedarab, akár egy kamaramű, vagy akár szólómű, vagy egy nagyszimfonikus, mindig arra törekszik, hogy az előadás mindig ugyanolyan legyen. Tehát a kotta hűen ugyanolyan legyen. Itt meg pont fordítva van, hogy mindig az új energiákat, az új rezgéseket keressük.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók, majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A matematika és a zene kapcsolata, ez most nem csak a számok miatt van, ugye, hogy be vannak számozva a hangok valamilyen fajta szempontból, hanem inkább az, hogy vannak törvényszerűségek a zenében, ahol akár számok is konvergálhatnak egymáshoz, és én sose közelítettem így meg a zenét, tehát mindig egy picit erőltetett, amikor a matematika és a zene kapcsolatáról beszélünk, de hát már mindjárt a legelején ugye az egyik legnagyobb zseni itt Európában Bach volt, aki már akkor csinált olyanokat, hogy számokkal írta le, meg le se írta a basszust, hanem elmondta, hogy mi a szabály, ami alapján annak ki kell jönni bárkinek, de hát elég nehezen jött ki eleinte a többieknek. Ilyen értelemben ugye a geometria is ugyanilyen axiomákkal dolgozik, hogy van egy pár dolog, amit kijelentünk, és utána abból vezetjük le a többit. Ilyenek a zenében is vannak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók, majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A híreket Kis József szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Folytatódik a Hungary Helps program. 5 előterjesztést tárgyal hétfőn az országgyűlés. Estig többfelé lehet eső, zápor. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Gallagher érsekkel és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, a Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Seszták Miklós KDNP és Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Egy Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna. Ezt az ukrán elnök jelentette be, aki azonban tudatosan elhallgatta, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást. Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel tartott találkozóján beszélt az egyességről. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. A brüsszeli intézkedés azt jelzi, hogy Ukrajna sikeresen teljesíti az Unió által feltételként szabott célkitűzéseket. Az Ukrajna alap finanszírozásának célja, hogy erősítse Ukrajna makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézer technológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de néhány előadás online is elérhető. A száraz talaj nehezíti az őszivetés előkészítését. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de három hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő 20 cm-nél mélyebben, azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A várható időjárásról: estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívumkincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha kifejezetten jazzt énekelek, és erre a mai napig nagyon sokszor van példa, még a saját zenekarommal is, de most beszéljünk akkor kifejezetten jazz standardekről. Nagyon szeretem a mai napig a standardeket, és borzasztó jó érzés az, hogy bármilyen helyzetbe kerülök, saját zenekarral adom elő őket, vagy pedig vendégként lépek fel más zenekarokban, akkor minden egyes alkalommal más tud lenni az a standard. Témaéneklés, az eredeti témának a bemutatása azt gondolom nagyon fontos, énekesként mindenképp, de más hangszeresnél is szerintem egy fontos dolog, még akkor is, hogyha már akkor esetleg megjelennek ritmizációban improvizációk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmónia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók, majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés. Újfajta stroke kezelést alkalmazta Kecskeméten. Estig többfelé lehet eső zápor. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása, és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is. Ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Holnap kezdődik 14. Leó pápa négynapos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, Lourdesban pedig az egyházi szexuális bántalmazások áldozataival is találkozik. A látogatás hétfőn Metzben zárul, ahol 14. Leó pápa Európa jövőjéről tart beszédet. A pozitív bírósági döntés ellenére sem engedték be a Fehérházba a CNN, a Politico és az MS Now munkatársait. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája nemzetbiztonsági érdekeket sértett. A bíróság szerint ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztani, ezért blokkolták az elnök médiumokat kitiltó rendeletét. A Fehérház biztonsági emberei ennek ellenére megtagadták a belépést az épületbe az érintett újságíróktól. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária, tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő véralvadékoldó gyógyszert, tenekteplázt egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyér elzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Majd ezt követően a Dés László Dress Mihály Quartet koncertje hallható. Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurellal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett

0: koncertet, Miles Davis 100 Tribute Quintet, október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Október 1-e a Zenevilágnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Különleges vendég érkezik a Fakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételei hallhatók. Közreműködik Eihinger Tibor és Kéri Gábor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében az East to East Duo erdélyi koncertkörútjának felvételeit hallották. Közreműködött Eyinger Tibor és Kéri Gábor. A felvételek Marosvásárhelyen, Temesváron, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön készültek 2016. december 15-e és 18-a között.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Dés László Dress Mihály Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Orbán György és Dés András.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében. A Dés László Dress Mihály Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Orbán György és Dés András. A felvétel az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban készült 2024. szeptember 14-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ospite!
1: Enzo Valle! Aki még cd-t is elhoztunk, és itt a színpad mellett.

0: Köszönöm szépen!
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

barátok hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik, koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész, mégis egész, mégis egész, mégis egész.

0: Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Csönd, béke, fény, csönd.

csillappang. Virágzó ág rejtekében párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke. Rendköve ünnep lombja, csönd füve, béke kútja.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Karacsika.